A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. Дим'яносто два. І один FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa. Jodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdoro.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

Hadd nézzelek hajnalig, maradj így. Nézhetlek, ha nem vagy itt.

Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 Йодин FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam a szopa. Jodim FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио. В дорогу.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 Radio FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102. И один FM.
1: Классная радио. В дорогу.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Úrunk, áldunk téged az újabb lehetőségért. Áldunk téged azért, mert közösségben lehetünk egymással, és együtt állhatunk meg te előtted. Együtt lehetünk a te házadban, vagy együtt lehetünk távolról, a lelki közösségben. Megállhatunk előtted, kérhetjük a te kegyelmedet, kérhetjük a te útmutatásodat. Urunk, te látod azt, hogy valóban hányszor van ott a nagy elhatározás a szívünkben, hogy változtatunk az életünkön, hogy engedjük, hogy formálj bennünket, hogy letesszük azokat a terheket, amelyeket már régóta cipelünk, azokat a bűnöket, gyarlóságokat, amelyek megterhelik az életünket, és egyedül neked szenteljük az életünket. De látod, Urunk, hogy mennyi minden köt még. Mennyi minden az, amit vagy nem tudunk letenni előtted, vagy újra és újra fölvesszük azt, és teherként cipeljük tovább. Így kérjük, Úrunk, hogy bocsásd meg ezt nekünk, és kérjük azt, hogy ma újból próbálj meg formálni, újból szólj hozzánk, újra szólíts meg bennünket, és te adj nekünk alázatos szívet, Urunk, mert önmagunktól engedelmeskedni sem tudnánk neked. Önmagunktól nem érthetnénk a te akaratodat sem. Szentlélek Isten, így könyörgünk, te jöjj közénk, te tedd számunkra érthetővé az igét, hogy ne csak annak tartalmát értsük meg, hanem azt az üzenetet is, amit te akarsz személyesen nekünk mondani, amiben bennünk akarsz tovább vezetni. Így kérünk, Urunk, a te áldásodért, könyörgünk a te megszentelő jelenlétedért ezen az Isten tiszteleten is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 15. fejezet 22. versétől 33. versig olvasom, Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 15. fejezetében, a 22. verstől a fejezet végéig így van megírva Isten igéje. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok. Most pedig, mivel már nincs munkaterület ezeken a vidékeken számomra, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába. Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem meg. A mi Úrunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, túlsakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt én értem, hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek, hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Amen. Kedves testvérek, mai reggelen egy bepillantást nyelhetünk Pál apostolnak a részletes úti tervébe. Ott vannak előttünk azok a tervek, hogy mi az, amit szeretne megvalósítani, mi az, amit szeretne megtenni a közeljövőben, azután mit tervez, és ott vannak benne azok a dolgok is, amit szeretett volna. Amit szeretett volna megtenni, de még nem volt rá lehetősége. Ott van benne az, hogy már évek óta ott van a vágy a szívébe, hogy eljusson a római gyülekezethez, de mindig volt valami akadály ennek. És gondoljunk most, testvérek, a magunk életére. Mennyi minden van ott a mi személyes életünkben, a mi családunk életében, a mi gyülekezetünk életében. Mennyi terv van ott, amit szeretnénk megvalósítani. Szeretnénk megvalósítani még ezen a nyáron, vagy még ebben az évben. Mennyi terv van ott az életünkben, amit szeretnénk, hogyha megvalósulna minél hamarabb, amikor csak végre lehetőség lesz rá. Amikor megszűnnek azok az akadályok, amik most előttünk vannak. Amikor a körülményeink megengedik tervek, amikre vágyunk, hogy megvalósuljanak. Mennyi minden van ott az életünkben, ami múltbeli terv, ami jó lett volna. Milyen jó lett volna, hogyha sikerül véghez vinni. Milyen jó lett volna, hogyha megvalósult volna. Mennyi minden, amit szerettünk volna elvégezni, amit szerettünk volna megélni, meglátni, de nem sikerült. Mennyi mulasztás van ott az életünkben, ami olyan terv, ami nem azért nem sikerült, mert a körülmények nem engedték, vagy valami külső akadály volt ott az életünkben, hanem amikor mi magunk voltunk ennek az akadályai. Mi mulasztottunk el valamilyen lehetőséget. És hányszor van ott a gondolatainkban, az életünkben, hogy mit lehetne még ebből bepótolni. És mi lesz az, amit még lehet, amit még helyre lehet tenni, amit még be lehet pótolni, amit még el lehet törölni, és hány ilyen mulasztásból lesz olyan terv, ami nem sikerült, amit már nem lehet pótolni. Mennyi minden van, ami nagyon sokszor megterheli a mi életünket, a mi gondolatainkat. Testvérek, hogyha az utóbbi 1-2 hétben beszélgettem valakivel, akkor legtöbbször arra jutottunk, hogy milyen zsúfoltság van ezekben a napokban, nagyon sok ember életében. Mennyi minden feladat, amit el kell végezni. Hány ember feje fölött vannak ott a határidők, és látja azt, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy mindent teljesítsen. Valami nem fog sikerülni. És akkor döntenie kell az embernek, hogy mit is tegyen, mit is végezzen el, és megterheli az életünket. A sok tennivaló, amik akár jó dolgok is, hiszen olyan sokan megfogalmazzák, hogy nagyon sok jó dolog van az életében, de mégis annyi minden feladat jár ezekkel, hogy szinte szétszakítja az embert. Ezekben a napokban különösképpen is, mai napon nagyon sok fiatalnak az évzáró, a ballagás van ott az életében. Vizsgák. Mai napon is, holnapi napon is államvizsgára kerül sor. Sok gyülekezeti tagunk is van, akiknek ott vannak ezek a terhek, a feladatok az életében. És választani kell, és bölcsnek lenni, hogy akkor most minek van a rendje, minek van helye és minek van ideje. Amikor Pál apostolnak ezt az úti tervét olvassuk, akkor itt is láthatjuk, hogy meg annyi feladat sorakozik egymás után. Mert ebbe a gyülekezetbe is el kellene menni, innen a gyűjtést megszervezni, elvinni a másik gyülekezetbe, azokat is meglátogatni, ott is szolgálatára lenni a szenteknek. Ott vannak a nehézségek, az akadályok, de szeretne még elmenni Pál apostol a római gyülekezethez, de szeretne onnan tovább utazni. Meg annyi terv, amit egyszerre nem lehet megvalósítani. Valamilyen módon fel kell állítani egy sorrendet. És amikor ezt olvassuk, akkor bennem olyan érzés támad, hogy mindezeket a feladatokat mégis az apostol olyan nyugodtan, olyan kimérten tudja leírni és elmondani. Tudja, hogy mikor, minek van helye és minek van ideje. Voltak neki is tervei, és el tudja fogadni, hogy voltak akadályok, amelyek nem engedték, hogy megvalósuljanak. Az apostol leveleiben, vagy akár az apostolok cselekedeteiben hányszor olvasunk olyat, hogy Arról tesz bizonyságot az apostol, hogy szerettünk volna ide menni, de a lélek nem engedett. Vagy más akadályokról beszél. Vagy amikor szeretett volna ott maradni egy gyülekezetben, de olyan ellenségeskedés támadt, hogy muszáj volt menekülnie onnan. És elfogadja ezeket az akadályokat, mint az Isten tervének a részeit. Elfogadja azt, hogy vannak olyan akadályok, amelyeket nem tud legyőzni. Sőt, vannak olyan akadályok, amelyeket talán nem is kell legyőzni. Egyszerűen elfogadni azokat, és oda tenni mindezt az Isten kezébe. Hogyha valamit én emberi eszközeimmel nem tudok elvégezni, ha ezeket az akadályokat nem tudom semmissé tenni, akkor oda tenni az Isten kezébe. És testvérek, Pál apostolnál láthatjuk azt a bölcsességet, hogy el tudja dönteni. Hogy melyek azok az akadályok, amelyekkel meg kell küzdeni, és melyek azok, amiket el kell fogadni, és egyszerűen másik irányba fordulni. Mennyire szükség van a magunk életében is erre a bölcsességre, amikor nagyon sok minden megterheli az életünket. Bölcsességre, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez minden nem fog sikerülni. Vannak akadályai. Lehet én magam vagyok, a magam képességei nem számít. Vannak akadályok, és valamit az Isten ott hagy akadályként, és másik úton vezet. És ha olvassuk Pál apostolnak az úti tervét, akkor mégis reménységet látunk. Nem azt látjuk, hogy mivel voltak dolgok az életében, amelyek nem sikerültek, amelyeket nem tudott véghez vinni, vagy hát már a római gyülekezetbe is évek óta szeretne eljutni, és mégsem sikerül, nem lemondással beszél erről, hanem reménységgel. Látja azt, hogy az Isten vezeti az ő útját, és el fog jönni annak az ideje, amikor eljut végre a római gyülekezethez. Nem adja fel, és nem mondja azt, hogy most már úgysem fog sikerülni. Már oly sokszor próbálkoztam, már nincsen értelme. De mindezt oda tudja tenni a mindenható Isten kezébe. És reménységgel tud tekinteni a jövő felé. Ha eddig nem is sikerült, most mégis az a terv, hogy eljusson Rómába, hogy ott felüdüljön, és onnan tovább vezessék, tovább indítsák a gyülekezet tagjai. Nem esik kétségbe. Nem vonja kétségbe az Istennek a vezetését. Nem látja sokkal sötétebben a világot azért, mert az ő tervei sem sikerülnek úgy, ahogyan ő szerette volna. Meg annyi nehézség van ott Pál apostolnak az életében, amit úgy gondolom, hogy egyik ember sem tervez a maga életébe. Mégis mindezeket el tudja fogadni az Isten kezéből. És azt tudja mondani, hogy már nem így terveztem, nem ezt szerettem volna, nem így szerettem volna, de az Isten kezéből elfogadom. Nem mondja azt, hogy úgysem fog sikerülni. Hanem van egy békessége, amit ebben is, ebben az ige szakaszban is láthatunk. Ahogyan elfogadja az Istennek az úti tervét, az Istennek a menetrendjét, és nem akarja azt mindenáron fölülírni. Mert ott van a vágyakozás a szívébe, szeretne elmenni, de elfogadja azt, hogy az Úr azt mondja, hogy előbb még valami másnak van itt az ideje. Előbb még el kell végezni más szolgálatokat is. Pál látja ezt, és azt mondja, hogy előbb elvégzem azt, amit az Úr rám bízott, amit most bízott rám, és majd utána maga az Úr fog elvezetni Rómába és onnan tovább. És az ő békességébe belefér az is, hogy lesznek ezen az úton nehézségek. Lesznek ebben a rábízott szolgálatban nehézségek. Nem a körülmények határozzák meg az ő békességét, hanem az Istentől kéri, és az Istentől kapja ezt a békességet. Ahogyan olvassuk 30. verstől, ami Úrunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, túlsakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt én értem. Látja rábízott feladatot. Látja azt, hogy most Jeruzsálembe kell mennie. A jeruzsálemi szenteknek a szolgálatára kell lennie. De tudja azt, hogy ez nem egy egyszerű szolgálat. De akkor is elvállalja, és akkor is békessége van benne. de kéri a gyülekezet tagjait, hogy imádkozzanak érte. És nem arról beszél, hogy valamikor, ha véletlenül eszetekbe jut, akkor egy gyors imádságot mondjatok el, én értem is, hanem olyan erőteljes szavakkal írja, túsakodjatok imádságaitokban velem együtt. Az Úr Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket. Milyen erőteljes szavak. Érződik belőle, hogy Pál apostol látja, hogy mennyire szüksége van arra, hogy ne csak ő maga legyen ott az Isten előtt, hanem a gyülekezet imádkozzon érte. Küzdjön, harcoljon az ő imádságaiban, hogy az a szolgálat, amire az Isten elrendelte, amire elküldte őt Jeruzsálembe, az történjen az Isten dicsőségére, történjen az Isten akarata szerint. És ne zavarják meg azt a hitetlenek. Nem tudom, hogy éreztük-e már, amikor valaki, vagy egy egész közösség értem, vagy értünk imádkozik. Harcol értünk az ő imádságaiban. Megtapasztaltuk-e már azt a megtartó erőt, amit egy ilyen helyzetben tud adni az imádságnak az ereje? Volt-e már olyan, amikor valamilyen szolgálatra vezetett bennünket az Isten, és tudtok azt, hogy van egy közösség, aki értünk imádkozik? Amikor valaki kiáll, hogy bizonyságot tegyen az ő hitéről, és tudja azt, hogy van mögötte egy közösség, aki ezért imádkozik. Érezzük-e azt, hogy milyen áldása van annak, hogy van a gyülekezetünkben olyan közösség, akik ezt a szolgálatot vállalják magukra. Hogy imádságban hordozzák a gyülekezetnek a tagjait, a gyülekezetnek az életét, a nehézségeit. Éreztük-e már azt, hogy milyen erőt tud adni, hogy vannak olyan gyülekezeti tagjaink, akik talán nem tudnak eljönni a templomba, de imádságban hordoznak bennünket. Imádságban hordozzák az ige hirdetéseket, a Biblia órákat, a személyes életeinket. Hogy milyen megtartó tud lenni az imádságnak az ereje. És vajon, hogyha megtapasztaltuk ezt, akkor nem tartozunk-e mi is azzal a másiknak, hogy ugyanígy harcoljunk értük, az ő ügyeikért, az ő nehézségeikért, az ő szolgálataikért, a mi imádságainkban. Múlt héten olvastuk, szintén a római levélben, hogy azzal tartozunk a másik embernek, hogy szeretjük. A szeretetnek az egyik megélési lehetősége az, hogy imádságban hordozom a másik ember életét. Hogy harcolok az én imádságaimban. Hogy tudok az életéről, és az ő nehézségeit, az ő akadályait oda viszem az Isten elé. Hogyha körbe tekintünk, akkor vajon nincs-e számtalan olyan ember a közösségünkben, a környezetünkben, akiknek különösképpen szüksége lenne arra, hogy imádkozzunk értük. Gyászolókért, vizsgázókért, szétszakított családokért, mennyi teher, mennyi nehézség, mennyi zsúfoltság van ott az embereknek, a családoknak az életében, hogy nem kellene értük nem csak egyszer-egyszer imádkozni, és kipipálni azt, hogy ez is megvolt, hanem harcolni, küzdeni, túsakodni értük az imádságainkban. És ezt a fejezetet Pál apostol azzal zárja, a békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Tudja azt, hogy leginkább erre a békességre van szükségünk, ami nagyon sokszor látszik az ő leveleiből, az ő életéből. Az a békesség, amelyet nem a körülmények határoznak meg. Nem az, hogy vannak akadályok előttünk. Nem az, hogy vannak nehézségek a mi életünkben, vagy a mi szolgálatunkban. Hogy vannak terhek, amelyeket vinnünk kell.

0: Előre tekint, és arra megy, amerre vezeti a mindenható Isten. Olyan nagy szükségünk lenne erre a békességre, hogy erre tekintsünk, ne a körülményeinkre, ne a nehézségeinkre, hanem mindenek előtt az Istentől kérjünk erőt, forrást, bölcsességet, hogy mely akadályokkal kell megküzdenünk, hogy merre kell tovább vennünk, hogy mi az a szolgálat, amelybe be kell állnunk. Adja az Úr, hogy valóban hozzáfűződjön leginkább a mi kapcsolatunk, a mi életünk, és tőle nyerjünk valóban békességet. Amen. Mindenható Úrunk, áldunk és magasztalunk téged a te igédért. Áldunk téged azért, mert példaképeket helyeztél elénk, embereket, akik téged követtek. Köszönjük azt, hogy Pál apostolt is így láthatjuk magunk előtt, akitől oly sok mindent tanulhatunk, aki bizonyságot tett az ő életével, az ő szavaival. Add, Urunk, hogy mi is vágyakozzunk erre a békességre, amit nem a körülményeink határoznak meg, hanem amiben el tudjuk fogadni azt is, hogyha szenvedni vagy sírni hagysz bennünket, hogyha nehézségek jönnek, hogyha akadályok jönnek, hogyha vannak olyan terveink, amelyek nem sikerülnek. Ha tudjuk elfogadni mindezt a te kezedből, ha tudjunk bízni abban, hogy minden, ami velünk történik előbb, te előtted van. És te nem engeded el a mi kezünket, nem engeded el a mi életünket, hanem vezetsz bennünket minden körülmények között. Add, Urunk, hogy ha tudjunk valódi közösség lenni, hadd ismerjük egymásnak az életét, hadd ismerjük egymásnak a terheit, nehézségeit, és hadd tudjuk odavinni te eléd. Így hozzuk, Urunk, most te eléd, gyülekezetünk közösségével együtt, gyászoló testvéreinket. Te legyél az ő reménységük, te legyél az ő vigasztalójuk. Így hozzuk eléd, Urunk, mindazokat, akik vizsgáznak. Így hozzuk eléd a diákjainkat, akiknek évzárójára kerül sor a mai napon. Urunkat, hogy azok az igék, amelyek elhangoznak az évzárókon, azok is, mint mag ott legyenek az ő életükben, és te cseleked azt, hogy az ő életükben kikeljenek, és gyümölcsöt hozzanak. Urunk, te légy a mi gyülekezetünknek kicsinyeivel, és legidősebb tagjaival is. Urunk, oly szükségünk van a te áldásodra, a te vezetésedre. Add, Urunk, hogy egyenként is, ha tudjuk meghallani a te igédet, és ráhagyatkozni a te vezetésedre. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga a békesség, Ura, adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetített. Igét hirdetett Семере Юдит, реформатор шляхи пастор.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдит, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 5-én, pénteken híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A Beregszászi Kistérség 21 általános és középiskolájának 4454 tanulója számára lezárul a tanév. Az általános iskola alsó tagozatát 391 tanuló fejezte be sikeresen. A 9. osztályos bizonyítványt 419 tanuló kapja meg, közülük 40 kitüntetéssel. A 11. osztály befejezését igazoló bizonyítványt 305 tanuló szerzi meg, közülük 53 kitüntetéssel. Június folyamán a Beregszászi Kistérség középiskoláinak mintegy 190 végzőse teszi le a nemzeti multidisziplináris tesztet. Június elejé adatok szerint a 2026-2027-es tanévre a Beregszászi Kistérség iskoláiba 267 első osztályos gyermeket irattak be.
3: У закладах освіти Берегівської громади, що об'єднує 21 школу, навчальний рік завершують 4454 учні. Початкову школу успішно закінчують 391 учень. Свідоцтво про базову середню освіту, тобто після закінчення 9 класу, отримали 419 учнів, з них 40 з відзнакою. Також цьогоріч у Берегівській територіальній громаді 305 11-класників закінчили навчальний рік, серед них 53 з відзнакою. У червні близько 190 випускників шкіл Берегівської громади складатимуть національний мультипредметний тест. Станом на початок червня до шкіл громади на 2026-2027 навчальний рік уже зараховано 267 першокласників.
2: Kígyó mart meg egy idős nőt ökörmezőn. Egy 74 éves nőt saját udvarán mart meg egy kígyó ökörmező településen. Az előzetes információk szerint egy kárpáti vipera okozta a sérülést. A nőt kielégítő állapotban szállították kórházba. A kárpátaljai mentőszolgálat tájékoztatása szerint a sérült a marást követően megpróbálta kiszívni a mérget a sebből. A szakemberek hangsúlyozzák, ezt semmiképpen nem szabad megtenni, mert az ilyen beavatkozás ronthatja az állapot és további kockázatokat jelenthet. Kígyómarás esetén a legfontosabb a nyugalom megőrzése, a végtag rögzítése, a folyadékfogyasztás kiskortyokban, valamint a mentők azonnali értesítése a 103-as segélyhívó számon.
3: У Міжгір'ї 74-річну жінку на власному подвір'ї вкусила змія. За попередньою інформацією, це була карпатська гадюка. Жінку у задовільному стані доставили до лікарні. Згідно повідомлення 103 Закарпаття, після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Медики наголошують, такі дії можуть лише погіршити стан і створити додаткові ризики. Якщо вас вкусила змія, найважливіше зберігати спокій, знерухомити кінцівку, пити воду невеликими ковтками та негайно викликати 103.
2: Ukrajna rövid időn belül energetikai berendezéseket kap Lettországtól a hőerőművek és kapcsolt hőerőművek helyreállításához. A szállítás segítheti az ukrán energiarendszer felkészítését a következő fűtési szezonra. Julija Svilidenko ukrán miniszterelnök lettországi látogatása során az ország vezetésével tárgyalt a védelmi együttműködés fejlesztéséről, Ukrajna energiaellátásának megerősítéséről és humanitárius kezdeményezésekről. A felek megállapodtak az energetikai eszközök szállításáról is. Lettország emellett továbbra is támogatja Ukrajnát a biztonsági és humanitárius programokban, köztük az elhurcolt ukrán gyermekek hazahozatalát célzó nemzetközi kezdeményezésekben, közölte a Kárpát.in.ua.
3: Україна найближчим часом отримає від Латвії енергетичне обладнання для відновлення теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей. Постачання цього обладнання допоможе підготувати українську енергосистему до наступного опалювального сезону. Під час візиту до Латвії прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела переговори з керівництвом країни щодо розвитку оборонної співпраці, зміцнення енергетичної безпеки України та гуманітарних ініціатив. Сторони також домовилися про постачання енергетичного обладнання. Крім того, Латвія і надалі підтримуватиме Україну в реалізації безстрокових і гуманітарних програм, зокрема міжнародних ініціатив, спрямованих на повернення депортованих українських дітей. Повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez, közölte a ciprusi EU elnökség, valamint az ukrán kormány tegnapra Viradóra. A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. Az ukrán miniszterelnök Julia Svyridenko az X közösségi oldalon nagyszerű hírnek nevezte a döntést, és közölte, valamennyi uniós tagállam jóvá hagyta az első tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova számára. Az EU csatlakozási tárgyalások összesen 6 klaszterre és 35 fejezetre tagolódnak, lezárásuk pedig rendszerint hosszú éveket, esetenként évtizedeket vesz igénybe.
3: Європейський Союз розпочав підготовку до офіційного відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України та Молдови до ЄС після того, як усі держави-члени підтримали цей крок. Про це повідомили керуючий в ЄС Кіпр та український уряд у ніч на четвер. За інформацією кіпрського головування, метою є офіційне відкриття першого переговорного кластера вже 15 червня під час зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі. Європейський Союз розпочав переговори про вступ з Україною та Молдовою ще у червні 2024 року. Однак початок змістовних переговорів тривалий час блокувало вето Угорщини. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко назвала підготовку до переговорного кластера чудовою новиною та повідомила у соціальних мережах X, що всі країни-члени ЄС схвалили це рішення для України та Молдови. Переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу складається з 6 кластерів і 35 переговорних розділів. Їхнє узгодження та закриття зазвичай триває багато років, а в окремих випадках навіть десятиліття.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony időjárásra számíthatunk, a nap folyamán időnként kisüthet a nap. Ugyanakkor gomoly felhők is képződnek, amelyekből helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-26 fok körül várható. Érdemes esernyőt is magunkkal vinni, hiszen a napsütést időnként csapadék válthatja fel.
3: Сьогодні очікується мінлива погода. Протягом дня час від часу сонце визиратиме з-за хмар. Водночас утворюватимуться купчасті хмари, з яких місцями можливі короткочасні дощі та грози. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 25, плюс 26 градусів. Вирушаючи з дому, візьміть з собою парасольку, адже сонячні періоди подекуди змінюватимуться опадами.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya, radioszluhacsám, to vaše uvahy noviny sportu. A Formula 1 visszatér Európában, és már ezen a hétvégén jön a szezon legpatinásabb futama, a monákói nagydíj. A szűk utcákon még a legnagyobb esélyesek is könnyen hibázhatnak, így bőven akad izgalom. Az FIA új korlátozása miatt a Mercedes akár néhány tized másodpercet is veszíthet, bár a csapat szerint ez nem lesz jelentős tényező. A fő esélyesnek most a Ferrari számít. A lassú kanyarokban stabil autójuk előnyt jelenthet, kiemelt figyelem irányult Charles Leclerc-re, aki hazai pályán versenyez. A Ferrari azonban nem maradt kihívók nélkül, a Mercedes és a McLaren is készen áll arra, hogy beleszóljon a küzdelembe. A szezon hatodik futama így az egyik legkiszámíthatatlanabbnak ígérkezik. Формула 1 повертається до Європи і вже цими вихідними на нас чекає найпрестижніший етап сезону Гран-прі Монако. На вузьких вулицях Монте-Карло навіть фаворити можуть втратити темп, тож інтриги вистачає. Після нового обмеження від FIA команда Mercedes може втратити кілька десятих секунд, хоча самі срібні стріли це заперечують. Головним претендентом на перемогу вважають Феррарі. Їхній болід стабільний у повільних поворотах, що є ключовим у Монако. Особливу увагу привертає Шарль Леклер, який виступає на домашній трасі. Втім, боротьбу Скудері можуть нав'язати і Мерседес, і Макларен. Шостий етап сезону обіцяє бути одним із найнепередбачуваніших. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság komoly csúszásokkal néz. nézhet szembe a rendkívül szigorú biztonsági előírások miatt. A helyi szabályok szerint a mérkőzést azonnal félbe kell szakítani, ha villámlást észlelnek 13 kilométeres körzetben. Ilyenkor a csapatokat az öltözőbe küldik, és elindul egy 30 perces visszaszámláló, amelyet minden újabb villám újraindít, így a meccsek akár órákra is elhúzódhatnak. Hasonló káosz történt tavaly a klubvilágbajnokságon, Charlotte-ban, ahol a Chelsea-Benfica találkozó a vihar miatt csaknem 5 órán át tartott, és heves kritikákat látott ki az edzők részéről. Majbukni championáns Vitus futbolu, Šaka nagyita Maxici môže zitknúť sa serióznymi zatriemkami čere súvory pravila bezpeky. Urazí pojavy bleskovky v radiusi 13 km mač majú nehajno zupinety a komandy vidvesty v rozťahanie. Запускається 30-хвилинний таймер, і кожен новий спалах обнуляє відлік, що здатне розтягнути гру на години. Подібна ситуація вже була торік на клубному чемпіонаті світу, де поєдинок Челсі та Бенфіки через грозу тривав майже 5 годин і викликав критику тренерів. A Real Madrid elnöki posztjára pályázó Enrique Riquelme kijelentette, hogy nem tervezi José Mourinho visszahozatalát a csapat kispadjára. A Márka értesülései szerint Riquelme teljesen más munkastílusban és klubfilozófiában gondolkodik. A jelölt utalt rá, hogy már megvan a jelöltje egy másik szakember személybe, aki a Real játékosai után a világ második legnagyobb sztárjának nevezett. A tréner nevét azonban csak akkor hozza nyilvánosságra, ha megnyeri a választást. Riquelme álláspontja szembe megy a jelenlegi klubelnök Florentino szerveivel, aki korábban jelezte, újraválasztás esetén Mourinho térne vissza a Real Madrid kispadjára. A portugál szakembernek jelenleg érvényes szerződése van a Benficával, amely 2027 nyaráig szól. Eközben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy távozása esetén a lisszaboni csapat irányítását Marco Silva veheti át, aki várhatóan elhagyja a Fulhamet. Candidato presidente Madrid Corrala Enrique Riquelme zaujal včera rozhledem možnost povernenia José Mourinho na posadu hlavního trenéra. Za informací Marka Riquelme robí stavku na zovšim inší styl roboty a inšou filozofiu klubu. Він натякнув, що має домовлені з іншим фахівцем, якого назвав другою найбільшою зіркою світу після гравців Реала. Ім'я тренера він планує оголосити лише у разі перемоги на виборах. Позиція Riquelme суперечить планам чинного президента Флорентіно Переса, який раніше заявляв, що у випадку його переобрання команду очолить саме Мурінньо. Наразі португальський фахівець має чинний контракт із Бенфікою до літа 2027 року. Паралельно повідомляється, що у разі його відходу лісабонський клуб може очолити Марко Сілва, який планує залишити Фулхем. Спортхіреньке талоттак. Мородянок товари і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіренькет холлоттак.
5: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
6: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
7: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás pénteki adása, egy igazi nyári napon, mindenki zöriszkodnak kívánunk, 2026. június 5-én, hát újra itt vagyunk, és le is ballagtunk már.
8: Úgy néz ki, hogy a de nehéz az iskolatáska az a mai napon valamilyen módon felszabadul, észre sem vettük, és eltelt egy tanév, ami hát egyébként valóságban most már kicsit bő, mint 9 hónap, úgyhogy ez alatt, hát ha legalábbis úgy gyermekek nem is születtek az iskolákban, azért azt el tudjuk mondani, hogy egy évvel idősebbek lettek, most már nagyon sokan nem az adott évfolyamnak a nevét, illetve számát ejték ki, hanem én a mai naptól kezdve már nem 9-es, hanem 10-es vagyok, és hát valóban a mai leballagással a ballagó érettségiző diákok most már öreg diákokká válnak.
7: Elképesztő volt látni, hogy több intézménybe sikerült egy néhány perc erejéig, egy-két fotóreig eljutnom itt Brexás központi szakaszán, és azért jó látni az, hogy nagyon sokan vagyunk. Rengeteg szülő, rengeteg gyermek, rengeteg mosoly, és amikor az ember a nagy terheket a maga mögött tudván elkezd a jövőbe tekinteni reménységgel, az, hogy kivirágzik az embernek az arcára, úgy a gyerekeknek, azt hiszem a tanároknál is pont ez az életérzés van, bár egyeseknek még a vizsgaidőszak előttük van, de azért a jelentős diák mennyiségnek azért már a nyár kattag az agya, és az, hogy hogyan fog pihenni, hogyan fogja pihenni ezeket az elmúlt hetek, hónapok igen hosszú és igen feszes megszorítását. Ugye elmaradt a megszokott tavaszi szünet abban a formában, amit szeretünk, ugye a téli szünet igazán kényszer pihenő miatt hosszabb volt, de azért ez látszik a tanárokon, látszik a gyerekeken, és ezekből kifelé látszik a szülőkön is, hogy azért egy elég hosszú hajrát kellett csapni a végén. Hát van egy jó hírem a mai nap folyamán, legalábbis a kötött része biztosan véget ér az iskolákban a tanoktatásnak, hogy mi lesz veletek gyerekek nyáron, ez egy következő kérdés, meg én azt is feltenném, hogy mi lesz veletek szülők nyáron.
8: Hát, sokkal izgalmasabb kérdés.
7: Nyomnak egy lájkot, hogy csak így tovább.
8: Igen, tehát ők a maguk 9 hónapját megtették, most jön 3 hónap a szülők részéről, ami elég intenzív lesz, bár nagyon sokan valóban, ahogy említetted, a téli hosszabb szünetnél már belekóstolhattak ebbe az életérzésbe. És hát igen, ez itt most egy mérföldkő, de azt mondom, hogy nagyon sok diák számára ez még csak egy rá hangolódás, vagy egy kanyar még az igazi finish előtt, hiszen valóban jönnek az NMT-k, jönnek az emelt szintű érettségig, és hát utána még mindig ki kell azt várni, hogy aki a felsőoktatásba készül, tovább tanulásra adja a fejét, szakmát szeretne elsajátítani, hogy az általa választott intézménybe bekerül-e vagy sem, úgyhogy nagyságrendileg az én fejemben, és remélem, hogy nem leszek most nagyon ünneprontó, de valamikor, hogy július közepe, július vége lesz az, amikor mindenki beiratkozik, és talán augusztus lesz az a hónap, ahol iskolamentesen, beiratkozásmentesen, mindenféle bizottságmentesen egy mostani érettségizős diák tud pihenni.
7: Hírevel már hallottátok, de azért érdemes megemlítenünk ezeket a számokat. A közösségünkben, Brexaszi kistérségben 21 általános és középiskolában 4454 tanuló volt ebben a tanévben, és hát elmondhatjuk, hogy azért igen nagy mennyiségű gyerekt kell elbúcsúzzunk. Az iskolák alsó tagozatát 391 tanuló fejezte be, az alapfokú középfokú oktatás szintjét 419 tanuló kapta meg, ebből 40 kitüntetett, illetve fontos megjegyeznünk, hogy az általános középfokú oktatási szóló bizonyítványt az 305 diák vehette át, és mostanra már vannak úgynevezett elsős számaink, mert már júniusban elindulnak a beiskoláztatásnak az időszaka. 2026-27-es tanévre egyenlőre csak a júniusi néhány napos adatok szerint 267 osztályos, első osztályossal már lehet kalkulálni, de azért szeptember 1-ig még van bőségesen idő, úgyhogy várunk mindenkit, minden elsőst a beiratkozásra majd, ez egy következő időszak lesz. Fontos megjegyeznünk, hogy megyünk is egy újabb témakörrel tovább, ami érdekessége, hogy gyakorlatilag az virágágyúsoknál nem lehet virágot vásárolni, akik úgy gondolták ma reggel, hogy majd azért 8 előtt beugrunk egy virágért, hát azért érdemes volt korábban beszerezni, én magam is jártam így, hogy egyszerűen nem tudtál hirtelen, de gyorsan virágot kapni, hogyha ballagás rohanóknak azért nagy fejfájást okozott, ha nem időben vásárolták ezt, de akik korábban keltek ebből a szempontból, nagyon ügyesek voltak, illetve szeretném felhívni a hallgatók figyelmét arra is, hogy a következő percekben, órában nagyon nagy forgalommal találkozhatok majd, és a gyerekek, illetve a zebrák, illetve az autósok mennyisége is megdől. Szokatlan módon nem csak délben, illetve nem csak kora reggel, hanem a ballagás ünnepségek most értek véget, ebből kifelé nagyon nagy tömeggel találkozhatok a gyerekekkel, illetve zebra, illetve autós anyukák, apukák is rohangálnak majd a környéken.
8: Hát úgy néz ki, hogy júniusnak az első pénteke az igen sűrűs sikerül, akár a helyszíneket tekintve, akár a forgalmat illetőleg.
7: Egy-két fontos információ, a tegnapi nap folyamán számos nagy program volt, és láthatjátok a közösségi oldalunkat, hogy megmozdultak nagyon sok közösségben. Az összetartozás tánc, amely Beregszászban a Rákóczi Egyetemnek a belső udvaron a központi része volt, itt több száz fiatal táncolt az elmúlt napokban, több mint 12 helyszínen ezrestétezben táncolták a nemzeti összetartozás táncát. Nagyon jó érzés volt látni a fiatalokat, hogy együtt mozdulnak meg, és ha már együtt, akkor érdemes megemlítenünk, hogy rengeteg közösségi fotóval találkozunk az interneten, az összetartozás tüzét is meggyújtották pontosan 20 óra 26 perckor mi cserkészekkel ünnepeltünk együtt és emlékeztünk együtt, de a Beregszászi Református Gyülekezetben is számos kárpátaljai közösségben, 5 kontinensen, több mint 600 helyen, több mint 500 településen és 36 országban gyúltak tegnap 20 óra 26 perckor a 2026-os nemzeti összetartozás lángja.
8: Egy méltó megemlékezés volt a tegnapi nap.
7: Úgyhogy ezeket is ajánljuk figyelmetekbe, nézegetni közösségi oldalakon lehet fotókat, illetve a beregszászi iskoláknak a központi részéről több fotót próbálunk posztolni, mert a balagás ünnepségeken elpróbáltunk látogatni, így aztán ezekkel is találkozhattok majd a Facebook közösségi oldalunkon, illetve a livestream közvetítésünket is külön köszönjük, ha megosztjátok, mert egészen 12 óráig vagyunk ebben a mai adásunkban élőben. Érdekes technikai információ, hogy a fornosi utat kezdték el javítani. Hát nekem azért is személyesen egy nagy öröm ez, mert többször járok ebbe az irányba. Ez Dercen-Fornos között található útszakaszról beszélünk, és az elmúlt években öröm volt látni, hogy a háborús években Dercennek a belső szakaszán a főutat, a fő csatornát azt gyakorlatilag felújították, és több mellékút is aszfaltot kapott, viszont akik tovább mentek Fornos irányába, a megszokott hol volt, hol nem volt túl az óperencián életérzést élhették át, ha kocsival közlekedtek, biciklivel sem volt egyszer, de azért a kocsival még inkább, és ezt a több kilométeres szakaszt kezdték el felújítani, hála jó Istennek. Úgyhogy gratulálunk az ott élőknek, kitartást, a munkátok után teljesen megváltozik majd a helyi logisztikája, hangulatja és a közlekedésnek a költsége, illetve az ideje is.
8: Virágvasárnap jártam arra fele, és valóban egy furcsa tapasztalás volt, és hát egyfajta megnyugtató érzés, hogy nem csak mi felénk voltak olyanok az utak, hanem ott is van valami hasonló, és hát nem tudom, hogy kedvet kaptak hozzá, ami a Munkácsi és a Bocskai utcán történt Beregszászba, és a derceniek is úgy gondolták, vagy a Munkácsi kistérségben is úgy gondolták, hogy folytassuk már tovább azt az utat, mindenképpen el fogunk menni, és ki fogjuk próbálni.
7: A mai kétórás adásunkban több témával szeretnénk foglalkozni, perceken belül érkezik hozzánk stúdium kerekasztalához Zseltvai Vesdel emese, a Beregszászi Kossuth Lajos Lécium igazgatónője. Megnézzük az intézménynek a 2025-26-os tanévét, milyen volt, milyen áldások, milyen örömök és milyen nehézségekkel kellett küszöbben néznie az intézménynek, vele beszélgetünk majd, illetve szeretnénk a nyárra hangolódni, mert ugye hát az idő az nem áll meg, és amikor véget ér az iskola, akkor elindulnak a nyári táborok ezzel párhuzamosan. Tarackozi Mariannát, a Beregszászi Református Egyház lelkészét várjuk majd stúdium kerekasztalához, mert ugye jövő héttől kezdődően Beregszászi gyülekezet várja, hát a fiatalok apraját, a nagyját egészen 15 éves korosztályig várja a fiatalokat a gyülekezeti gyermektáborba.
8: Szóhagyisnyi Hosszínásai Peredácsi, Emese Zsátvány Vesdel, direktor Berehívszkai Liceji Imenyi Lajosa Kossutha, ta Marianna Tarackozi, pásztor Berehívszkai Reformátszkai Cárkve.
7: 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai, közérdekű információkat, tartsatok velünk, jó rádiózást kívánunk, jövünk vissza!

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedes pénteki adása, itt a nyár első hetének a végén, de a 2025-ös, 26-os tanévnak is a végén, a balagási ünnepségek után folytatjuk, és a témánk is ehhez kapcsolódik.
2: Stúdiónk kerekasztalánál köszöntjük Zsátvai Vesde Lemesét, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatónőjét. Szóhagyni známé ó sztúgyi, MSZ Zsátvai Vesdel, direktor Berehívszkai Licei imenyi Lajosa Kossutha. Üdvözöljük műsorunkban!
3: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm és köszöntöm a Pulzus Rádió hallgatóit.
2: Kedves hallgató!
1: Percekkel ezelőtt ért véget a intézményükben a legfontosabb része a 2025-es, 26-os tanévnak, mert ugye a ballagás ünnepségnek a hivatalos része véget ért. Tekintsünk erre az elmúlt órára, és még talán fontos, hogy megjegyezzünk, hogy nem ért véget teljesen, mert még most jön a második rész, amely szintén egy régi hagyomány. Ezt tekintsünk vissza erre az időszakra, mit ünneplünk a Kossuth Líceum ezen a mai napon, miért is lehet hálásak lenni, és milyen volt az elmúlt néhány óra?
3: Mindenért is hálásak vagyunk, először is a szülőknek, azért, hogy ránk bízták a gyermekeiket, gyermekeknek, akikre nagyon büszkék vagyunk, rengeteg versenyeredményünk van az idén is, nagyon sok jó eredménnyel büszkélkedhetünk a városi versenyeken, a Malakademia Nauk, vagyis a MÁN, ez egy ilyen külön része a megmérettetéseknek, és városi, megyei szinten dobogós gyerekeink vannak a KMPS, vagyis Pedagógus Szövetség által rendezett versenyeken, és nem utolsó sorban a Gyura, vagyis a egy ilyen honvédelmi nemzeti játékban a dobogós második helyezését érte el liceumunk a kistérségben, úgyhogy nagyon sok gyerekünkre vagyunk büszkék. Zrínyi matematika versenyen vannak dobogós helyezetjeink, tehát rengeteg gyerek kapott ma elismerő oklevelet. Emellett a gyerekek ilyenkor ugye búcsúznak a 11. A és 11. B osztálytól. Az idén ugye két osztályunkban 45 végzőstől búcsúzhatott az 504 diák.

0: aki a liceumunkban található. Úgyhogy nagy ünnep ez számukra, mivel a kicsik, ők tulajdonképpen most mennek a megérdemelt pihenésükre, a 3 hónapos szünidejükre, ami tulajdonképpen nagyon kijár nekik, mivel nem volt tavaszi szünetük, ezért nagyon fáradtak már ők is, és mi is. Tehát, és biztos vagyok benne, hogy a szülők is érzik ezt, hogy azért a tavaszi szünetre azért szükség van, mert igaz, hogy a téli szünet hosszabb volt, így akkor volt lehetőségük pihenni, de az, amit akkor télen pihennek, az nem váltja ki a tavaszi fáradtságot, amikor ugye a gyerekek tulajdonképpen picit feltöltődnének, de semmi baj, ezen is túl vagyunk a tanéven, és újult erővel látunk neki majd az új tanév szervezésének, de még annak előtte a mai nap még nem záródott le, mivel a mi intézményünkben ez tradíció és régi hagyomány, hogy ellátogatunk a templomokban egy áldásért és egy kis lelki feltöltődéssel. A görögkatolikus templomban kezdik, aztán a református templomban folytatják, és a római katolikus templomban fejezik be.
1: Honnan jött ez a szokás? Egyébként nagyon izgalmas, mert más intézményeknél ez nincsen jelen, a Kossuth Líceum évek óta megteszi ezt a kört.
0: Hát mi nagyon szeretnénk azt, hogy hát keresztény szellemben nevelkedjenek a diákjaink, ezért nagyon aktívan együttműködünk az egyházakkal abban is, hogy a hittanórák azok meg legyenek tartva, hogy a gyerekek, hogyha szeretnének, akkor csatlakozzanak a különböző felekezetű ugye, egyházakhoz, és mielőtt az NMT, vagyis az utolsó megmérettetésre elindulnak a végzősök, és kilépnek a felnőtt élet kapujában, lezárják a gyerekkorukat, úgy gondoljuk, hogy méltó lezárása az, hogyha áldással lépnek át a gyerekkorból, úgymond a felnőtt életbe.
1: Hát egy szanév végén vagyunk, bár sok tendő van még a következő hetekben, hónapokban, de azért érdemes visszatekinteni. Mi volt a legnagyobb kihívás ennek az évnek tanév szempontjából intézményvezetőként? Hogyan tekintünk vissza az elmúlt hónapokra?
0: Talán az volt a legnagyobb kihívás, hogy ez az akadémiai liceumi tehát szint meglegyen, és hogy kiválasszuk azt, hogy milyen irányzatban fogunk működni, mint akadémiai liceum, és az erre való felkészülés már nagy mértékben zajlik, mivel hogy a mostani 9-esek, ők az utolsó év, akik a régi iskolai rendszerben fejezhetik be a tanulmányaikat, viszont azok, akik most lesznek 9-esek, jövőre ők már a NUS, az új iskola rendszerbe lépnek át a felsők tagozatba, és ők már 12 évet fognak járni, és ebbe a 10-11-12. Évbe ők már szakosodnak. Tehát az akadémiai liceumoknak lesznek szakirányaik, és a diákok kiválaszthatják, hogy milyen szakirányú oktatást szeretnének, vagy mire lesz szükségük a jövőben, esetleg a felvételikhez, és emelt óra számban tanulhatják ezeket a tantárgyakat, amire tényleg szükségük lesz. És hát nyáron is nagy mértékben ezzel fogunk foglalkozni, hogy felszereljük a tantermeinket. 3 tantermet fogunk felszerelni, a kémiát, a biológiát és egy STEM osztályt, azért, hogy várjuk az akadémiai liceumba felvételizni szeret. Tehát azokat a diákokat, akik szeretnének tanulni.
1: Ez milyen változásokat jelentkez majd a hétköznapokban? Ugye van még egy átmeneti évünk, úgyhogy 27-es tanévet kezdjük majd ezzel, de ez mit jelent majd a hétköznapokban akár diákok számára?
0: Hát ez tulajdonképpen annyit, hogy nekik egyszerűbb lesz, mivel az, aki szeretné a matematikát, az a közgazdaságtanosztályba jelentkezhet, és neki több matematika órája lesz, és kevesebb történelem órája. Viszont az, aki szeretne jogász lenni, ő a történelem jogi. Tehát profilra jelentkezhet, és neki nyilván kevesebb matematika vagy fizika órája lesz. Tehát tulajdonképpen a gyerekeknek ez csak pozitív változást fog elhozni az életükben. Ez 1-2, tehát ugye a gyakorlati oktatás ez a NOS, ez az új iskolarendszer, ahol nem csak az elméleti tudást kell, hogy megkapják a gyerekek, hanem tudniuk kell alkalmazni is, amit megtanultak, és rengeteg gyakorlat van benne, és ebbe fog segíteni az úgynevezett STEM tanterem, ami egy ilyen laboratóriumszerű, ahol megfelelően lehet majd oktatni a biológiát, kémiát, fizikát, földrajzot, tehát elég magas szinten.
1: A tanári gárdának milyen kihívást jelent ez? Továbbképzések, szakosított tanároknak a megléte mennyire fontos elvárás?
0: Nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, és nagyon fontos a kétnyelvűség, mivel hogy tulajdonképpen ugye nagyon sok továbbképzés állami nyelven zajlik, és a tanárok ugye készen állnak rá, tehát a mi liceumunk teljes mértékben készen áll, és örömmel várjuk.
1: Beszéltünk a következő tanévről, a következő hónapokról mindenképpen ejtsünk szót. Nem ér véget a balagással az intézménynek az élete, bár sokan így gondoljuk, viszont teljesen átalakulnak a hétköznapok, de számos feladat van még.
0: Pontosan, NMT központként két NMT fog zajlani a Kossuth Líceumban, 9-én és 14-én is központ vagyunk, úgyhogy jönnek az érettségik és az érettségiztetés, majd pedig a bizonyítványosztó 25-én.
1: Táborok és egyéb nyári programok?
0: Így van. Augusztus közepétől indulnak az iskolai táboraink, úgyhogy és nyáron Balatonlerére jutnak majd a diákjaink, és természetesen Zánkára a Pedagógus Szövetség által megrendezett versenyek eredményei alapján kiválogatott gyerekek.
1: Mindenképpen ejtsünk szót a szeptemberről, mert egy fontos időszak ez is már. És tényleg még a nyárt sem kezdtük el, de már erről kell beszélnünk. Milyen osztályokba várják a diákokat, és hol lehet ezt megtenni?
0: Minden osztályban várjuk a diákokat. Első osztályban, másodikban, harmadikban, ötödikben, tizedikben, mindenhová. Minden nap meg lehet tenni 2 óráig az adminisztráción, az iskolánk adminisztrációjánál. Az egyik helyettes várja őket, aki nagyon nagy szeretettel és tisztelettel segít mindenben.
1: Nagyon szépen köszönjük, elfogadta felkérésüket, és beszélgethetünk ezen a mai napon, és gratulálunk a diákokhoz, volt szerencsénk megnézni a Facebookon, láthatjátok a Pózus Rádió által közített fotókat a Kossuth Líceumnak a diákjairól, gyönyörű szép fiatal felnőttek álltak ott a főtéren, úgyhogy ezekhez gratulálunk, és sok erőt és áldást kívánunk az életükre, munkájukra.
0: Köszönöm szépen!
1: A háttérben Rói és Ádám, mindenkezd pedig a Trambulin az FM 92.1 műsorra szól.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92. Jodin FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért az első óránkba, de jövünk 11 óra után, itt a különkedés műsorával.
3: Június első hétvégéjéhez közeledünk. Jó rádiózást mindenkinek!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1 a különkérdés második órája, ez a pénteki adásunk. A tegnapi nap folyamán már a Beregszász jegyeszemú platán Liceum már leballagott, viszont a mai nap folyamán számos intézményben történtek meg reggel 8-8.30-tól 9 órától a ballagás ünnepségek. A Facebook közösségi oldalon láthattok különböző fotókat, a Beregszászi központi részén lévő iskolákat próbáltuk felkeresni néhány fotó erejéig, ezeket a Facebookunkon találhatjátok, külön köszönjük a megosztásokat, és ne felejtsétek el, hogy nem csak Beregszászi kistérségben, a Beregszászi járásban, sőt Kárpátia számos intézményében történt meg a ballagás ünnepségek ma reggel, úgyhogy mindenki számára egy különös nap ez. A diákok fellélegeznek, a tanárok végre kifújják magukat, és a szülők elkezdenek izgulni a következő időszakban, hogy nagyon mi lesz majd holnap, mert holnap már a stafétát átadták a pedagógusok a napi időszakban is a szülőknek. Na, egy-két érdekes tippet szeretnénk nektek, gyerekek, adni, akik holnaptól kezdve talán kevesebb stresszel, kevesebb megterheléssel töltitek a nyári szünidőt.
3: Például akár a mai napot el lehet azzal kezdeni, hogy megnéztek egy naplementét.
2: Játsz vízi lufival, készíts képes lapot a barátaidnak, és add is őket postai úton fel nekik.
3: Elmehetünk pecázni, vagy írhatunk akár egy verset is.
2: Készíts festett kavicsot, vagy biciklizés és a kacsázást a tóparton is érdemes egyszerre beiktatni.
3: Akár átrendezheted a szobádat is, és kipróbálhatod a hip-hop karikát.
2: Írj egy verset társas játékhoz, és próbáld ki a pecázást, mert nagyon sok élmény van ebben is.
3: Játszhatunk a házi állatunkkal, illetve készíts kollást magazinokból.
2: Gondozd a növényeket, rendezd át a szobádat, és ledd meg a kedves családot, hogy az egész lakás vagy a házat kitakarítod.
3: Menj el egy drogériába, és találd meg az illatodat.
2: Csillagképeket keresse az égbolton esténként, menj el egy botanikus kertbe, és járj minél többet úszni, fürödni.
3: Kóstolj meg egy olyan ételt vagy gyümölcsöt, amit eddig még nem ettél.
2: Írj naplót, olvas könyvet, frisbee-z, készíts videoklipet, és legyen nagyon szép nyarad. Hölgyeim és uraim, két technikai információ, meg fontos, hogy megjegyezzük, a Vodakanálnak ma reggel munkálatai kezdődtek reggel 8 órától.
3: Valóban munkálatok kezdődtek el a Bem József utcán, hibaelhárító munkálatok, és azt ígérik a szakemberek, hogy amint végeztek, úgy a központi vízszolgáltatást visszakapcsolják.
2: A hallgató figyelmét felhívnánk arra, hogy több határátkelően is megnövekedhet a nyári időszakban a várakozás időtartama. Ilyenkor statisztikák azt mutatják, hogy több és többen kelnek útra. A nyári időszak egyben a szabadság idejét is jelzi, így aztán nagyobb türelemmel és nagyobb idővel kell kalkulálni a egyes tervezett határátkelés idején. Kitartást kívánunk ebben az időszakban is.
3: Folyadékot mindenképpen vigyünk magunkkal, többet, és akár egy kisebb élelmiszerelemúzsiát is.
2: Ebben az uram és meghívott vendéggel szeretnénk folytatni a műsorunkat, és kimondottan a nyár lesz terítéken, és ha már ballagtunk, akkor nézzünk a nyárba, nézzünk meg olyan programokat, amiket érdemes beiktatni, mert igazából ne felejtsük el, kedves anyukák, apukák, hogy a nyár azért a nyári táborokról is szólhat, amit szintén élveznek a gyerekek. Egy ilyennel kezdjük a beszélgetésünket.
3: Stúdiumban várjuk Taröcközi Mariannát, a Beregszászi Református Egyház lelkésznőjét.
2: A különkérdés műsorra szól, tartsatok 12 óráig velünk, itt az FM 92.1-en. Jó rádiózást!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Radio Puls FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsora szól a pénteki adásunkban. Kicsit a ballagás után a jövőbe tekintünk, mert jövő héten a nyár dübög, és ha már a felszabadó gyerekek megérkeztek, akkor viszont a ballagás után induljanak az első nyári táborok. A témában meghívott vendégünkkel folytatjuk.
3: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Tarackközi Mariannát, a Beregszászi Református Egyház lelkésznőjét. Szóhogy néznám jó stúdi, Marianna Tarackközi, pásztor Berehivszkai Reformátszkai Cárkvé. Áldás békességet Isten hozta műsorunkban.
2: Köszönjük nagyon szeretettel, és elfogadtam a kívásunkat. Áldás békességet.
4: Áldás békességet, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Legyen te is követő, a vakációs Biblia hét veszik kezdetét már jövő héten, és ma vallagunk, holnap után már gyakorlatilag támorozhatunk, és megindul a nyári forgatag. Nagyon örülünk annak, hogy nincs vége, mert szülőként azért mindenképpen kérés, hogy gyerekem, mit kezdjünk majd a nyári időszakban, és amikor ilyen alkalmak vannak, akkor ebből a szempontból is fontos közösségi terek jönnek létre. De mielőtt ehhez a témához kezdenénk hozzá, kicsit tekintsünk vissza az elmúlt hónapokra. A hittanoktatás számos vonzás körzetemben, Beregszászban élő vagy működő tanintézményben megvan szervezve évről évre. Ez a mai alkalommal, ez is az év végéhez ért.
4: Hát igen, mert ugye megtörtént a ballagás, de már ugye az elmúlt hónapban megvoltak az utolsó hittanórák is, és hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy voltak gyerekek, másrészt pedig azért, hogy voltak hitoktatóink, mert a Kárpátalján ez sem olyan egyértelmű dolog, de mindig valahogy az Úristen úgy alakítja, hogy legyenek olyan emberek, akik meghallják a hívását, és igent mondanak, és bevállalják ezt a szolgálatot. Mert hogy ez egy szolgálat, és nem csak egy, nem tudom, kötelező plusz, hanem valamilyen más, amit egy csak olyan lelkülettel lehet csinálni, hogyha az ember az Úristen hívására megy, és nem csak meg akar felelni valamilyen tanternek vagy tanmenetnek, és hát ez azt gondolom, hogy manapság az jutott eszembe idefelé jövet, hogy mennyi probléma van egy gyerekkel, és mennyi mindent megteszünk, és hogyha így megállunk az év végén, hogy mennyi minden fölösleges dolog volt, ami miatt aggódtunk, vagy idegeskedtünk, vagy a gyereknek nem úgy sikerült, nem tudott gyerek lenni, felszabadult, örömteli, nem tudom, minden napokat megélni, aztán ott vannak még a különböző iskolai, nem tudom, zaklatások, és hogy az anyukás csoportokba folyton felmerül a téma, hogy pszichológust keresünk a gyereknek, és azon gondolkodtam, hogy de hát miért? Hát igazából ez az a kor, nem tudom, az iskolás kor kéne legyen az, amikor felszabadult, örömteli gyermekéveket tudnak élni. Persze itt a háború, meg sok minden más, ami a családokat nyomasztja, meghatározza, aggodalommal tölti el, de hogy mégis valahogy egy olyan teret találni, vagy hogy a gyereknek mégis legyen valami kapaszkodója, és hát mi más lehetne az, mint hogy hát a magvetés éve van, és hogy azok a magok hullanak, jó földbe hulljanak, és hogy ezek határozzák meg esetleg már a gyermek szívében is a hozzáállását, mindennapjait. És azon túl, hogy mindenünnen csak az aggódás és csak a kérdések jönnek, azért legyen egy fix, biztos dolog, hogy de hát én ki vagyok? Én ha Úristen gyermeke vagyok? Imádkozhatok? Szabad oda vinnem mindenféle dolgot az Isten elé? És hogy ezek valójában hogy valósulnak meg, ezen gondolkodtam, hogy így a hittanos tanév lezárásakor vajon mennyire sikerült nekünk olyan lelkülettel ott lennünk a hittanórákon, az iskolákban, az óvodákban, hogy valami mást mutassunk.
2: A lelki fejlődésben ez egy mankó lehet? Hogy a gyerek ne csak szellemileg tudást gyűjtse, hanem a lelkileg is fejlődjön ezen az élet rögös útján?
4: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodom ezen, hogy lelki fejlődés. Igazából a Biblia nem úgy mondja, hogy fejlődés, hanem azt mondja, hogy lelki növekedés. És hogy miért várjuk el, nem tudom, pszichológiától, mentálhigiénétől mindenféle dolgokba kapaszkodunk, és akkor próbáljuk, nem tudom, kizárni azt, ami körülvesz bennünket, vagy próbálunk önmagunk lenni. De hát igazából mikor tudunk önmagunk lenni? Hát, hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, vagy hogy tényleg ki vagyok én, az Isten gyermeke vagyok, ő teremtett engem, felnőttként, gyermekként az ő képmása vagyok,

0: növekedés, vagy hát a tanítványság, hogyha most már a gyerekhétre rátérünk.
1: Igen, a gyerekhét az azt gondolom, hogy a hittanos évnek egyik nagy-nagy ajándéka, hogy együtt lehetnek a közösségek, és a korosztályt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy itt is egy nagy merítéssel várnak szinte minden emberek száz érdeklődőt, mert 15 éves van a felső korhatár, és hát 5 éves az alsó korhatár, szinte az óvoda felső az, amely teret enged, és ugye 4 napon keresztül 9-én veszik kezetét, és a beregszászi református gyülekezeti udvara helyszíne, minden éven hatalmas tömeg az, aki ide eljön. Miért érdemes ide eljönni?
0: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani. Szóval a másik meg hát a technika, az pedig teljesen beszippant, és most valami olyannal készülünk, vagy olyan dolgokon gondolkodunk, hogy igen, lehet egyedül, és persze, megoldható, hogy egyedül legyen a gyerek, de milyen az, amikor közösségben van, és hogy miért jó a közösség. Hogy Jézus is mondhatta volna a tanítványainak, hogy nem tudom, egyessével megszólítja őket, és akkor rájuk bíz valamit, de nem. 3 éven keresztül egy közösséget alkotnak, és csak aztán küldi ki őket a feladatuk, vagy a küldetésük teljesítésére. Érdekes tapasztalatunk volt, nemrég jártunk egy svájci magyar gyülekezetben, és egy fiatallal beszéltünk, nagyon kevés fiatalt láttunk az ottani gyülekezetekben, de egy fiatallal beszélgettünk, és ez annyira megerősítő volt számomra, mert néha nem látjuk értelmét annak, hogy egyrészt, hogy szuszakoljuk be a hittanórát a gyerek programjába, másrészt találjunk termet az iskolába, találjunk jó indulatot a vezetéstől, hogy megengedje, hogy még a hittanórát is ott tartsuk. És akkor volt ugye ez a fiatal, és beszélgetünk, hogy került ide, és mondta, hogy hát ő ebben nőtt fel. És egyszerűen jó, hogy elkerült otthonról, és most ideiglenesen lakik egy másik országban, de hogy egyszerűen benne volt a vágy, hogy találjon egy közösséget, ahol magyarul beszélnek, és ahol az Isten igéje szól, és hogy mennyire meghatározó volt számára az, hogy ő hittanórára járt. És hogy már ott a szívében ez a Istenhez közelítés, ragaszkodás mennyire megfogant, és hogy nem is tudja elképzelni enélkül, hogy ő próbálta, meg meghallgatta online, az otthonit, de hogy kellett egy olyan közösség, ahol hasonló emberekkel van együtt, akik az Isten akaratát keresik, és hogy egymásról tudnak, egymásért imádkoznak, egymásra figyelnek, és közösen az Istenre. Úgyhogy ez nagy megerősítés volt számomra, és lendületet adott újra az idei gyerekhét megszervezéséhez, hogy nem rajtunk múlik. Ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, de igazából az Úristen munkája az, ami a gyerekekben is
1: mellesleg van szent lélek is, ahogy ezt nagyon szekélyesen szokták ezt mondani. Igen. Mit kell tudni a napokról, kedden veszik kezdetét? 9 és 12 között zajlik majd.
0: Mindig van egy gyülekező, mert hogy vannak gyerekek, akik már nagyon izgatottak, és jóval előtte megérkeznek, szóval lesz egy gyülekező az udvaron, ha nem esik az eső. Ha esik az eső, akkor van egy szép nagy templomunk, úgyhogy közösen kezdünk, lesz majd egy ilyen kerettörténet bemutató, hogy miről fog szólni a nap. Énekelni fogunk sokat, megpróbáljuk ezt is, mert hogy az éneklés, az együtt csináljuk, és az mennyire felszabadító tud lenni. Aztán megyünk szét csoportokra, hát nem együtt lesz az 5-15 éves korosztály, hanem megyünk szét csoportokra, óvisok, első osztályosok külön, és aztán második, harmadik, negyedik újra, és aztán a nagyobbaknak, 5., 6., 7. osztályosoknak pedig már egy ilyen mini ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
1: Délután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalat 5 és 15 év között.
0: És nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés, maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sámon Alapítvánnyal, akik pedig a Dorcas program segítségével

0: ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vattacukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz az.
1: Ez a négyek már fontosak, hogy eljönnek a gyerekek, igen, mindenképpen.
0: Igen. Hát a lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat tegyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
1: A Beregszász Református Közösségben számos nyári program van, hát ha elkezdjük soron, akkor érdemes figyelnünk, és jegyzetelnünk, tollatpapírt vegyünk elő, rengeteg fiatalságot érintő projekt zajlik majd a következő napokban, hetekben.
0: Hát már holnap kezdődik, egy ifis nappal indítjuk a nyarat, ahova mindenkit várunk, aki már lekonfirmált, aki konfirmandus, vagy egyszerűen csak vágyik, vagy nem tudom, eljön a nagymamához látogatóba, olyan is bekapcsolódik a táborainkba, aki nagymamához szokott hazajönni, vagy haza tud jönni. Úgyhogy holnap lesz ez az ifis nap, este már egy dicsőítő délutánnal fogjuk indítani ezt az egész hozzáállásunkat a nyári programokhoz, és hát az ifik azok természetesen most már még nagyobb lendülettel csütörtökön és pénteken és szombaton vannak, ezeket mindet a Beregszászi Reformátusok oldalon hirdetjük, illetve a hirdetőtáblánkon kint vannak az események, és hogy nem csak eseményt szeretnénk, meg programot szeretnénk, hanem tényleg egy olyan közösséget, hogy még 20 év múlva is, hogyha összetalálkozunk valakivel, aki ide járt, akkor mondja azt, hogy jó volt itt lenni, és tényleg meghatározó volt, ezen dolgozunk, vagy ezért kérjük az Isten lelkének a munkáját. Bennünk, meg általunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésüket, és beszélgetettünk a témákról, és persze hívogatunk mindenkit, akár a légy te és a követő vakációs Biblia hétre, amely még egyszer június 9 és 12, ez az jövő hét kedden veszik kezetét, korai délután 14 óra kezettel a Beregszászi Református Gyülekezet udvarán, első esetében pedig a református templomokban várnak minden érdeklődőt.
0: Így van.
1: Az elmúlt percekben meghívott vendégünkkel, Tarackozi Mariannal, a Beregszászi Református Egyház lelkészével beszélgetünk. Itt az FM 92.1-en a különkérdés műsorában.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Kereken 11 óra 58 perc van, a fájó búcsú pillanatához érkeztünk el, de egy-két technikai információ még a műsorunk zárás előtt. Akkor Vodokanál Kárpát víz értesíti szintén a lakosságot, hogy ma még egy munkálatotba kezdenek, éppen 12 óra kezdettel ideiglenesen korlátozzák a vízszolgáltatást a következő utcában. A Bogdán-Hmelnic utca egy részén, a Széchenyi utca egy részén, a Vasút utca, a Balázs-Radán, a Prikordon, a Kisfaludi, Lamjanics, Lehel, Bercsényi, Flórián, a Dédai, illetve a Szilvai és a Vonzás körzetében lévő Sant utca környéki utcákon a visszolgáltatása munkátok befejezése után helyre külön köszönjük a megértést. A fájó búcsú ettől a mai héttől és persze ettől az esztendőtől, mert a mai nap folyamán leballagtak diákjaink.
2: Búcsúzásképpen engedjenek meg egy idézetet Jókai Annától, akire a mai napon emlékezünk. A Föld külső vonzerejét már legyőztük, de a belső gravitációt legyőzni, ez az új évezredben a lecke. Az alázatos és egyben diadalmas én misztériuma. Az ember szellemi szabadságharcos, és ebben az értelemben a harcot nem a környezetével, nem a társadalommal vívja, hanem önmagával.
1: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálatokat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Búcsúzzak a szerkesztők ez alkalommal, Gogola István
2: és Bírta Zoltán.
1: Isten velünk a viszontalásra, sziasztok!

0: legjobb zenék
1: a te ritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 92.1 FM. Классное радио.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy kárpátaljai magyar mesét hallhattuk. Tartsatok velünk! Peres Vera, versenyt futni megy a teknős. A teknős béka békésen éldegélt a csörgedező patak szélében, de annyira unta magát, sehol egy szomszéd, sehol egy barát, míg a folyton vartyogó béka is jóval messzebb vert sátrat. No, egy szép napsütéses időre lenne már szükségem, mondta magában a hatalmasra nőtt teknős. Ekkor meghallotta a közelben vartyogó béka hangját. Legalább már lehet tudni, hogy nem egyedül élek itt a csörgedező patak szélén, mondta magában. Arra gondolt, hogy már úgy szeretne egy kicsit körbenézni a környéken, meg aztán már ideje lesz egy kicsit megtornáztatni magát, de a hátán lévő teknő nagyon zavarta. Így talán még versenyt futni sem fog tudni soha, pedig ezt már jó régen fontolgatta. Meg azt is, hogy egyszer azt a nagy teknőt leveti magáról, de ez még odébb van. Kivel is tudnák én versenyt futni? Kivel? Töprengett. Talán a folyton vartyogó békával. Hát, akkor indulok is, és felkeresem a békát. S már ment is, kicsit megigazította magát, no és a hátán lévő teknőt is megfényesítette, hogy szimpatikusabb legyen, és hogy jobb legyen a megjelenése. Még egy visszapillantás a patak tükrébe, és elindult, felgyorsulva ment, mert most már próbálta beleképzelni magát a versenyfutásba. Hip-hop, és meg is érkezett a kívánt helyre. S íme éppen otthon találta a folyton vartyogó békát, aki pontosan akkor élesítette a hangját, amitől még a szúnyogok is tovább szálltak. Kedvük sem volt csipkelődni, mert ugyan a béka bőre az bizony, még nekik is nehéz falat. Ezért röpültek is tovább. De ez idő alatt a béka észrevette, hogy valaki közeledik, sőt, már meg is érkezett hozzá egy váratlan vendég, a közeli szomszéd. Úgy tett, mintha észre sem venni, de a teknős béka illendőképpen üdvözölte. Jó napot kívánok, kedves béka szomszéd!
1: Jaj, csak nem hozzám szólsz, teknőském.
0: De bizony, és nem csak szóltam, hanem egyenesen hozzád jöttem.
1: Miért?
0: Kérdezte a béka. Én azért jöttem, hogy meghívjalak versenyt futni.
1: No, ezt a meglepetést!
0: És ekkor a béka olyat kacagott, hogy az egyik kuruttyoló púpja szétpukkant, s így egyetlen éneklő hang sem jött ki a száján. Kétségbe esett a szegény béka, megszégyelte magát, hogy kikacagta a teknőst, pedig az jó indulattal jött ide hozzá. Azt mondta a béka. Jó, rendben, fussunk versenyt! És magában azt remélte, hogy egy jó versenyfutás talán még meg is gyógyítja a púpját.
1: Vágjunk is bele! Mikor induljunk?
0: Én azt mondom, hogy a verseny reggel kezdődjön, javasolta a teknős.
1: Akkor én pontban reggel ott leszek,
0: mondta határozottan a béka. Annyira izgatottak voltak mindketten, hogy alig hunyták le a szemüket egész éjjel. Bizony hamar reggel lett. A harmadcseppek még föl sem száradtak, amikor indulásra készen álltak. A teknős pár harmadcseppet rejtett a teknője alá, ha megszomjaznának, és ha hétágra sütne a nap, majd jól jön. mert bizony ők sem tudták, meddig fog tartani a verseny. A folyton kurutyoló béka az előre megmondta:
1: kár mindenért, mert én úgy is győzök.
0: Erre a teknős válasza az volt, hogy
1: a végén csördül ám az ostor, barátom. Jaj!
0: Jajgatta el magát a béka.
1: Talán még ki is akarsz porolni? Azaz még ostorod is lesz.
0: Á, nem, csak ezt így mondják. Még sok mindent tudnék neked tanítani, béka. Ha vége lesz a versenynek, jöhetsz hozzám pár leckét venni.
1: Jó, induljunk már, mert a naptól kicsit féltem a bőrömet.
0: De tudd, hogy csak a kedvedért fogok versenyezni, kedves teknős, mert nekem így is nagyon jó az alakom. De rólad ez nem mondható el.
1: No, ezért is terveztem ezt a versenyt,
0: jelentette ki a teknős.
1: És a hátadra miért kell az a páncél, teknő?
0: Kérdezte a folyton vartyogó béka. No, látod, már régen arra gondolok, hogy hogyan kellene megszabadulni tőle. De még egyelőre semmi okosat nem tudok kitalálni. Majd a verseny végén talán leveszem.
1: De most indulás! De legalább kellene valaki, aki ránk figyel. Nem gondolod?
0: Ki legyen az? No, ki is? Nincs rokonod, Breki?
1: De van! Várj, ott ül éppen a lapon. Most kapott be egy szúnyogot.
0: Gyorsan meg is szólították, hogy csatlakozzon a versenyhez, mint megfigyelő.
1: Jó, de mi a jutalom?
0: Kérdezte a megfigyelő.
1: Mi is?
0: Motyogott a teknős.
1: Hát, még egy szúnyog.
0: Na jó lesz, mert ez az egy még a félfogamra sem volt elég.
1: Indulás már, a nap is lát minket.
0: És már ugrott is a béka egy jó métert. Addig a teknős csiga lassúsággal gyorsított. De mindent beleadott, izzadt is, ám nem adta fel. A béka az előjárt, de közben már eléggé megsütötte a nap a bőrét, és még meg is szomjazott. No, de a víz az már nem volt a közelben sehol sem. Miközben a teknősnek volt a teknője alatt a harmadcsepp. Ő mindig enyhítette kicsit a szomját. A vartyogó béka pedig már azon gondolkodott elől, hogy vissza kellene fordulni, hisz ő már nem is látja a teknőst. Akkor minek fusson tovább? Erre megfordult visszafelé, de olyan szomjas lett, és a bőre is kiszáradt, hogy gondolta, megpihen. Ahogy kicsit megpihent, el is aludt, és még hozzá nagyon lihegett is. Eközben a teknős erősen haladt a cél felé, és lám-lám utol is érte a békát, de meg is ijedt a teknős, mikor meglátta a versenytársát.
1: Mi lehet vele?
0: Kiáltott fel, gyorsan a tartalék harmadcsebből a szájába csepegtetett a békának, és kicsit a bőrére is. Ekkor ébredt föl a béka, és azt hitte, hogy itt van a világ vége.
1: Ez még nem a világ vége, mondta a teknős.
0: Részemről a verseny vége. Kedves teknőskoma, legyünk jó barátok, jó szomszédok, és ott a környéken majd mindig jól kitornázzuk magunkat. Legfeljebb nem két szúnyogot fogsz enni, hanem csak egyet, és akkor lejjebb mennek a kilóid. Különben meg te úgy vagy szép és jó, ahogy vagy, mert én vagyok a kicsike béka, te pedig az óriások közé tartozol, és ez így helyes. No, és a szíved, az be van aranyozva, mert nem hagytál szomjon a porban. Ezért is mindig jó barátod leszek. Most már fussunk visszafelé, és tartunk ott egy nagy pihenőt. Majd útközben kitaláljuk, ki is volt az első. Úgy is tettek, és a versenyt ott be is fejezték, azért, hogy mindketten jól járjanak. A teknőt pedig nem vetette le soha senkivel a teknős béka, mert az őt mindentől megvédte, ha esett, ha fújt. És visszafelé az úton tényleg eleredt az eső. Így felfrissülten kezdték a barátságot és a másik napot. Aztán visszaérvén a megfigyelő békának is odaadták a megígért szúnyogot. Így már hárman voltak barátok. teknős közelebb költözött, így minden nap örülnek egymás barátságának. Hogy volt-e azóta teknős verseny? No, ezt a szúnyogok nem érkeztek elcsipkedni. De boldogan élnek, csörgedező patakocska partján.
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese
5: a Pulzus Rádióban!

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok minden hallgatónak, ez itt a Zenesáv. A mai műsorban egy különleges zenei utazásra indulunk. Fél órán keresztül olyan rock klasszikusok szólnak majd, amelyek nem csak a műfaj rajongóit hódították meg, hanem a világrádióit, koncertszínpadait és több generáció szívét is. Dalamok, amelyeket együtt énekeltek stadionokban, autókban és otthon a hangfalak mellett. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, és engedjük, hogy a zene tegye a dolgát. A hangerőt nyugodtan fel lehet tekerni, mert a mai Zenesáv a rock zene felszabadító, örömteli oldalról szól. Kezdünk. Vítanie radio sluchačem sjohodni u programi muzyczny track вирушимо у особливу музичну подорож. Протягом півгодини звучатиме рок-класика, яка підкорила не лише шанувальників жанру, а й радіостанції світу, концертні зали та серця кількох поколінь. Мелодії, які співали разом на стадіонах, у машинах і вдома. Тож давайте трохи відпочинемо і дозволимо музиці робити свою справу. Починаємо.

rockzene sokféle arcát ismerjük. Tud energikus lenni, tud lázadó lenni, tud ünnepelni és tud megérinteni is. A mai zenesávban ezekből kaptunk egy kis ízelítőt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Remélem sikerült egy kis lendületet, jókedvet és néhány kellemes emléket is csempészni a napotokba. Találkozzunk legközelebb is itt, a zenesávban. Addig is vigyázzatok magatokra és szóljon mindig egy jó dal valahol a közeletekben. Sziasztok! Rock музыка має безліч облич. Вона може бути енергійною, будівною, святковою, а інколи по-справжньому зворушливою. Дякую, що були зі мною всі музичні подорожі. Сподіваюсь, вдалося додати трохи настрою, гарної енергії та, можливо, кілька приємних спогадів у ваш день. Почуємося наступного разу, а поки бережіть себе і нехай десь поруч завжди звучить гарна музика.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Liberté. Égalité.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a 2 FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam azt a fa. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: összekuhani, tánci.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.